Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon át.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzet nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Május 16-án 6 óra múlt néhány perccel a stúdióban Gulyás Anita, szép jó reggelt! Köszöntöm sok szeretettel a mózeseket és a botondokat, mert hogy ők ünnepelnek ezen a gyönyörű szombati napon, amikor egyébként a fény világnapját is ünnepeljük, na de erre majd még visszatérünk. Természetesen a csillagüzenetekkel sem maradok adós, rádiózunk együtt, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A Ma kedvence és a tegnap slágerei köszöntötték a ma ünneplő mózeseket és a botondokat, valamint természetesen a korán kelő antritosokat így május 16-án. A Mózes bibliai eredetű héber egyiptomi gyökerű férfi név, melynek jelentése népies magyarázat szerint a vízből kiúzott, míg egyiptomi eredete alapján gyermek vagy fia valakinek. A név a bibliai Mózesre utal természetesen, aki a zsidó keresztény hagyomány szerint kivezette a népet Egyiptomból, és a Tóra szerzőjének tartják. Amúgy pedig zárójelesen még megjegyezve, botondok is ünnepelnek, ahogy már említettem, régi magyar eredetű férfi névről beszélünk, amely a bot, azaz buzogány szóból származik, jelentése buzogányos harcos. A honfoglalás korára visszanyúló névről beszélünk, amely a 2000-es évektől rendkívül népszerűvé vált. Ezáltal én gyanítom, hogy sok botondot köszönthetek a mai napon így az éteren keresztül, akárcsak Simont, Siont, vagy éppen Nepomukot, de az ugodokról és a hannibálokról se feledkezzen meg, ők is ünnepelhetnek ma. 1842-ben pedig ezen a napon született Feketeházi János magyar hídépítő mérnök, akinek munkái között szerepel többek között a szegedi közúti Tisza híd, a keleti pályaudvar vágánycsarnokának acéltető szerkezete és az operaház tetőszerkezete is. Az ő keze munkáját dicséri. 1905-ben született Henry Fonda, Oscar-díjas amerikai színész, míg 1911. május 16-án látta meg a napvilágot Rodolfo, polgári nevén Gács Rezső, az a bizonyos híres magyar bűvész, érdemes és kiváló művész. 1925-ben Novák Ilona, olimpiai bajnok úszónőnk született ezen a napon, még Máté Erzsi Kossuth-díjas magyar színésznő, a nemzet színésze 1927-ben. Pierce Brosnan szerintem sokak kedvence, az amerikai színész, ő 1953-ban született. Aztán ma 61 éves, az 1965-ben született Chris Novoselic, amerikai rockzenész, a Nirvana együttes alapító tagja. De Janet Jacksonról se feledkezzünk meg, az amerikai popénekesnő 1966-ban látta meg a napvilágot. Hogyha ön is ma ünnepel így május 16-án, akkor minden jót kívánok a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: Rádió Antrit szombat reggel is a makedönceivel és a tegnap slágereivel május 16-án. Jó, hogyha tudja, hogy a fény világnapját ünnepeljük, az UNESCO a fény nemzetközi napját, a fény tudományos, technikai, biológiai és kulturális szerepének ismertetése céljából tűzte ki. Ez egy viszonylag új keletű, 2017-es kezdeményezés, amelynek a középpontjában kifejezetten a társadalom fiatalabb rétegei ismereteinek bővítését állítják. A rajzolás világnapja is május 16-ára esik, évről évre népszerűbb program szerte az egész világon. A rendezvény célja a színes kikapcsolódás, a kreativitás fejlesztése és a rajzolás, mint művészet, és mint hobbi megszerettetése az emberekkel, gyerekekkel. Úgyhogy, ha van kedve, akkor a ma kedvence és a tegnap slágereit hallgatván rajzoljon valami szépet, akár Messenger, Facebook Messengerünkön keresztül meg is oszthatja velem, amíg én sorolom a múlt történéseit így május 16-ához kapcsolódva. 1881-ben Esztergomban ekkor alakult meg a Magyar Vörös Kereszt, 1960-ban pedig Theodora Maiman megalkotta az első lézert. 1975-ben az első nőnek, Tabei Junkoknak sikerült megmászni a Mount Everestet, azóta aztán sokan követték. 1989-ben Botrány övezte a magyarországi matematika érettségit, ugyanis tételsora idő előtt kiszivárgott, így végül az évi matematika érettségiket érvénytelni tették. 2001-ben pedig megnyílt az újonnan épített Zalaegerszeg-Muraszombat vasútvonal. Ez volt az első új nemzetközi vasútvonal Magyarországon a rendszerváltás után. A magyar szakasz körülbelül 44 kilométer hosszú, és több modern hidat, illetve teljes új pályaszakaszt építettek ki rajta. A vonal egyik fontos szerepe a teherszállítás, alternatív útvonalat biztosít a Koperi kikötő felé. Én pedig alternatív lehetőséget biztosítok önnek, hogy hallgassa a ma kedvenceit és a tegnap slágereit ebben a korai órában is, így május 16-án, szombaton. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint, import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Ceva toalettpapír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonóm munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: kedvence és a tegnap slágere, után pedig már megyünk is tovább a horoszkóppal. Kedves Kos, most nem az lesz az erőssége, hogy elsőként lépjen, hanem hogy felismerje, mikor érdemes kivárni. Egy hétvégi helyzetben valaki meglepően őszinte lesz önnel, és ez új nézőpontot adhat. A hétvégi kulcsszó, tehát a türelem. Egyébként egy kis érdekesség, hogy a kosok általában gyorsabban döntenek, mint bármely más jegy. Kedves Bika, a hétvége apró örömökről szólhat, jó ételek, kellemes társaság, nyugodt pillanatok. Most különösen fontos lesz az ön számára a biztonságérzet, érzelmileg is. A hétvége kulcsszava a komfort. A Bika jegyhez a luxus és az érzéki élmények kapcsolódnak az asztrológiában, ez még kis érdekesség velük kapcsolatosan. Kedves ikrek, két teljesen különböző program vagy ember között lavírozhat. Könnyen lehet, hogy az utolsó pillanatban változnak a tervei, de ebből sül ki valami igazán jó. A hétvége kulcsszava a spontaneitás. És egy érdekesség, az ikrek az egyik legkommunikatívabb csillagjegy, ezért sok műsorvezető és író tartozik közéjük. Kedves rák, a nosztalgia erősen jelen lehet a hétvégéjében, egy régi emlék, dal vagy fotó különös hangulatba hozhatja. Közben valaki váratlanul megmutathatja, mennyire fontos is neki. A hétvége kulcsszava a kötődés és az érdekesség róluk. A rákok gyakran jobban emlékeznek apró részletekre, mint más jegyek szülöttei. Kedves oroszlán, most nem kell bizonyítania semmit, pont ettől lesz vonzó. Egy lazább, könnyebb oldalát mutathatja meg, amit a környezete különösen értékelni fog. A hétvége kulcsszava a kisugárzás. És az érdekesség velük kapcsolatban, hogy a jegy szülöttei között rengeteg előadó művész található. Kedves szűz, valami, amit eddig túl gondolt, végre egyszerűbbnek tűnik. A hétvége segít kiszakadni a folyamatos elemzésből, főleg, hogyha a természetközeli programot választ. A hétvége kulcsszava a tisztulás. És az érdekesség velük kapcsolatban gyakran társítják a maximalizmust és a precizitást. Kedves mérleg, most minden a hangulaton múlik, egy jól sikerült beszélgetés vagy egy szép hely teljesen átfordíthatja a hétvégéjét. Romantikus energiák is erősödnek. A kulcsszó pedig a harmónia, és az érdekesség, hogy a mérlegek sokszor ösztönösen érzik, hogyan lehet elsimítani a konfliktusokat. Kedves Skorpió, valaki próbálhat olvasni önben, de most ön lesz az, aki hamarabb átlát másokon. Egy titok vagy félreértés tisztázódhat a hétvégén. A kulcsszó pedig az ösztön, az érdekesség, hogy a Skorpió jegyet az egyik legrejtélyesebb és legintenzívebb jegynek tartják. Kedves nyilas, kicsit szűknek érezheti a megszokott környezetét. A hétvége akkor sikerül a legjobban, hogyha új élményeket keres, akár csak egy spontán útvonalváltással. A kulcsszó a szabadság, az érdekesség pedig, hogy a nyilasok között sok a világutazó és a több nyelven beszélő ember. Kedves Bak, most nem a teljesítmény számít, hanem az, hogy mennyire tud kikapcsolni. Meglepő módon pont egy nyugodtabb pillanatban jöhet egy jó ötlet, vagy egy felismerés. A kulcsszó a lelassulás. A Bak egy szülöttei híresek hosszú távú kitartásukról. Kedves vízöntő, valami szokatlan vagy futurisztikus dolog keltheti fel az érdeklődését. Könnyen lehet, hogy egy beszélgetés teljesen új gondolatot indít el önben. A hétvége kulcsszava az inspiráció. A vízöntő jegyet gyakran nevezik egyébként az újítók jegyének is. Kedves halak, most erősebben reagálhat a környezete hangulataira, ezért fontos lesz, hogy kikkel tölti az idejét. Kreatív vagy művészi élmények különösen feltölthetik. A hétvége kulcsszava pedig az érzékenység. A halak jegyhez az egyik legerősebb képzelőerőt társítják az asztrológiában. A zene szeretetét pedig szerintem minden egyes csillagjegyhez, úgyhogy pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Jó reggelt!
1: Rádió, Rádió Andrét!

0: A Ma kedvence és a tegnap slágerei velünk lesznek a következő órában is, és ezt azért mondom, mert hogy pillanatokon belül érkezik hírszerkesztőnk a legfrissebb információkkal. Egyébként, hogyha útnak indulna, és nehogy Isten az autóban ne lenne rádió, de szívesen velünk tartana, akkor a telefonon keresztül online formában megteheti ezt a weboldalunkon, a www.antrip.hu weboldalon keresztül. Én bízom benne, hogy együtt rádiózunk, mert hogy szuper jó programokkal, program lehetőségekkel készülök önnek a következő órára. Rádiózunk együtt. Itt az FM 105.1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
5: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanásra rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzet nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 7 óra múlt, méghozzá május 16-án, amikor a mózesek és a botondok ünnepelnek a fény és a rajzolás világnapján. Természetesen nálunk a zenéken lesz a hangsúly, a ma kedvence és a tegnap slágerei, amik velünk lesznek így 7 óra után. Hírszerkesztőnek köszönjük a legfrissebb információkat, önnek azt, hogy velem tart, és egyből előre is szaladunk az estébe, mert egy szuper jó programot találtam, amiről talán ő sem maradna le.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvence és a tegnap slágerei után egy ma esti programot ajánlanék a figyelmébe, ami szerintem akkor fogja talán úgy igazán magával ragadni, hogyha szereti a népzenét és szeret táncolni, vagy ezek iránt érdeklődést mutat. Ugyanis ma este 8 órától szeretettel várják az érdeklődőket a Bonyhádi Táncházban, amelynek ezúttal is a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ ad majd otthont. Az este a magyar népzene és a néptánc közösség formáló erejéről szól majd, arról az élményről, amikor a zene, a mozdulat és a közös ritmus összehozza az embereket. A táncház különlegessége éppen abban rejlik, hogy itt nincs szükség előképzettségre, akár gyakorlott táncos is lehet, akár pedig, hogyha most teszi meg az első lépéseket, akkor is ott a helye, hiszen mindenkit nyitott és barátságos közösség fogad majd Bonyhádon ezen az eseményen. A jó hangulatról az élő zenét játszó Sodrás Banda gondoskodik, a táncházvezető pedig Kostás Árpád lesz, aki segít abban, hogy bárki bátran bekapcsolódhasson a közös táncba. A szervezők arra biztatnak mindenkit, köztük önt is, hogy érkezzen barátokkal, családdal, vagy akár egyedül, hiszen a táncház mindig közösséget teremt, úgyhogy nem fogja egyedül érezni magát akkor sem, hogyha nem talál ehhez társat. Ezek az alkalmak pedig nem csak a hagyományőrzésről szólnak, hanem arról is, hogy egy estére kiszabaduljunk a hétköznapokból, mondjuk ez alkalommal a hétvégét, egy jó kis mulatsággal töltessük, és átéljük a közös élmények örömét, ahogy a motto is mondja, mert táncolni jó. A táncázas program sorozatot egyébként a Csóri Sándor Alap támogatja, amelyre, ahogy már említettem, Bonyhádon a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban kerül majd sor ma este 8 órától.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: kedvenceim, és a tegnap slágerei velünk tartanak szombat reggel is, amikor is egy mediterrán ciklon alakíthatja át az időjárásunkat, figyelmeztetnek a meteorológusok, melynek hatására egyre több felé beborulhat az ég, több napsütésre csak keleten és délkeleten lehet számítani. Ez annyira nem jó hír itt nekünk, a Dunántúlon élőknek. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. A reggeli 10 fok környéki hőmérsékletet a legmelegebb órákban is csak ilyen 18, nagyon jó esetben 25 fok váltja, de azt hiszem, hogy ez nem a mi térségünkre lesz majd jellemző. Szeszélyes arcát mutatja az időjárás a héten, de hát a csapadékra nagy szükség van, úgyhogy nézzük a pozitív oldalát. Lehet egyet szusszani, hiszen a tavasz ezer meg egy kinti feladatot ró ránk, úgyhogy akár a pihenéshez, akár a munkához, akár mondjuk az edzéshez, de szólnak a ma kedvence és a tegnap slágere itt nálunk, itt a Rádió Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint. Import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Ceva toalettpapír 1199 forint. CBA kakaós és citromos nápoik 369. Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Pattanj, nyeregbe, és légy te a jövő bajnoka! A Szexhárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szexhárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel és egy szuper jó kis programmal. Szeretettel hívják és várják önt is, illetve valamennyi érdeklődőt a tolnai civil szervezetek és baráti társaságok majálisára, természetesen Tolnára, valamint a Tolnáról és Mözsről elszármazottak találkozájára, hiszen ez is a mai napon, azaz május 16-án 10 órától kerül megrendezésre az időjárás miatt a Lovardában. Hogyha úgy gondolja, hogy felkeltette az érdeklődését ez a program, akkor tessék figyelni, mert még oda fog érni időben. A rendezvény nem csak egy vidám tavaszi közösségi napnak ígérkezik, hanem találkozás a gyökereinkkel, a régi ismerősökkel, és bizony azokkal az értékekkel is, amelyek összekötik a helyieket és az elszármazottakat. Egy-egy ilyen alkalom emlékeztet minket arra, hogy milyen fontos a közösség ereje, a hagyományok továbbadása, és bizony az, hogy tudjuk, hogy honnan is indultunk. A programok között szerepel krumpli-nokli főzőverseny és pogácsasütő verseny is, bár a főzőversenyre előzetes regisztráció szükségeltetett, de a pogácsasütő versenyre még akár ön is süthet, mert még szerintem a sütéssel is bőven elkészül, ugyanis a zsűri 14 órától fogadja majd a kész pogácsákat, nem máshol, mint a helyszínen Tolnán. A szervezők egész nap változatos programokkal készülnek, lesz ügyességi csapatfeladat, betűrejtény, tombola, és könyves cserebere is várja a látogatókat, ahol bárki örökbe adhat, vagy éppen hazavihet egy-egy neki tetsző könyvet. Az ilyen rendezvények különleges ereje abban rejlik, hogy összehozzák a generációkat, itt pedig együtt lehetnek azok, akik már régóta Tolnán élnek, és azok is, akiket már az idő múlásával máshova sodort az élet, de szívükben ma is fontos helyet foglal el a város, és hát a közösség is. A szervezők minden érdeklődött szeretettel várnak egy tartalmas közösségi élményekben gazdag majálisra, Tolnára, ahol egyúttal elszármazottak találkozóját is tartanak a mai napon.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.
1: Get real with the fever on the dance floor.

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei velünk vannak ebben a korai órában is itt a Rádió Antriton, bár nem tudom, hogy ön mennyire korán kelő, de pillanatokon belül 8 órás híreinkkel érkezik hírszerkesztőnk. Ez lehet, hogy a reggelben már nem olyan korai időszaknak tekinthető, de ma azt veszük, hogy szombat van, és ez jó, hogyha pihenésről szól. Na mindegy, nem is boncolgatom tovább. Szóval, hogy a ma kedvence és a tegnap slágere itt lesznek velünk a következő órában is, hírszerkesztünk a legfrissebb információkkal érkezik, és én pedig feltenném a kérdést, hogy hallott-e már a Semmelweis Help tudástárról? Hogy hogyan segíthet ez egy kullancs eltávolítása kapcsán? Nos, ennek a részleteit megtartom a következő órára, úgyhogy bízom benne, hogy a 105.1-et választja, vagy kattint weboldalunkra www.antrit.hu weboldalra, és együtt rádiózunk a következő órában is. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyagársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagár stop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ásapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig két hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az Élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Felhős csapadékos időre készülhetünk. A Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Köszönet hírszerkesztőnknek a legfrissebb információk, így május 16-án, szombaton 8 óra után a stúdióban Gulyás Anita, a fény és a rajzolás világnapján köszöntöm a mózeseket és a botondokat. Hogyha ön szépen rajzol és van enevet viselő ismerőse, akkor lepje meg valami szívhez szóló kis ajándékkal, amíg pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, és hamarosan elárulom, hogy mire is való a Semmelweis Help tudástár.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

ismeri a Semmelweis Help tudástárat. Keressen rá egy szuper kis oldal, ami segítséget nyújthat még egy kullancs eltávolításában is, ugyanis a Semmelweis Egyetem oktató videót készített a vérszívó helyes eltávolításáról. A keresőbe beírja, hogy Semmelweis Help tudástár, a teendők fület választva, pedig a keresett kulcsszó megadása után már is fel is kínálja azt a lehetőséget, hogy ezt a videót megtekintesse. A legfontosabb szabály egyébként a kullancsok tekintetében, illetve az ellenük való védekezés kapcsán, hogy minden természetben töltött idő után érdemes átvizsgálni magunkat, és természetesen mindenféle lehetséges módon védekezni ellenük. A megelőzés sokat számít, és itt a fő hangsúly az öltözködésen van. Kiránduláskor érdemes hosszú nadrágot viselni, a szárát az okniba tűrni, még hogyha nem is dizájnos ez a forma akkor is, és világos ruhát viselni, amin könnyebben észrevenni a kullancsokat. A gyerekek esetében különösen fontos az alapos ellenőrzés, a hajas fejbőr, a fül mögötti terület, a nyak és a hajlatok. Ezek a leggyakoribb búvóhelyek, ahol szívesen megszívják magukat ezek a kis lények. A hosszú haj is kockázatot jelenthet, ezért túrázáskor érdemes azt összefogni, konyba tenni és sapka alá tűrni. Sokan használnak ilyenkor különféle kullancsriasztó szereket, ezekből érdemes a bőrbarát alternatívákhoz nyúlni. Használtunk ilyenkor citromos eukaliptusz olajat tartalmazó készítményeket. Hogyha mégis kullancsot találnánk magunkban, akkor a legfontosabb, hogy ne nyomjuk össze az állattestét. A legjobb, hogyha erre a célra készített csipesszel, vagy éppen kanállal távolítjuk el lassan és egyenletesen kiúzva. Az apró, szinte gombos tűfejnyi lárvák eltávolítása bizony sokkal nehezebb, de velük kapcsolatban van egy jó hír, hogy ezek általában ritkábban fertőzöttek, mint a kifejlett példányok. Hogy ez aztán megállja a helyét a valóságban, ezt nem tudom. Én ezt olvastam. Amit viszont semmiképpen ne tegyünk, ne kenjük be olajjal, alkohollal, vagy éppen más vegyszerrel a kullancsot, és ne is fertőtlenítsük túl a csípős helyét, mert hogy ez allergiás reakciót válthat ki, és ezt könnyen összekeverhetjük a Lyme-kórral, amely kapcsán egyébként sok tévhit kering, nem csak a klasszikus kokárdaszerű vörös gyűrű jelentheti a fertőzést, inkább az a gyanús, hogyha a csípős helyén fokozatosan növekvő, naponta akár fél egy centiméterrel terjedő folt jelenik meg. Fontos tudni, az 5 cm-nél kisebb kokárdaszerű bőrpír általában nem Lyme folt, de hogyha bármi ilyet tapasztalna magán, vagy kétségei lennének, akkor szerintem a legfontosabb, hogy keressen fel egy orvost, de hogyha a kullancs kiszedésre keres valami jó videót, akkor pedig itt van a Semmelweis Help tudástár, ebben is a segítségére lehet. Én pedig a jó zenékkel tudom szolgálni a szombat reggelét, úgyhogy jönnek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton.

0: Fádi Andrit a makedönceivel és a tegnap slágereivel. Bizony, ez a Pongrácz, Szervác és Bonifác hát hozta a héten a napokhoz fűzött népi megfigyelést. Jött a hideg front és nem utolsó sorban a talajmenti fagyok is. A statisztikák szerint hazánkban a május az egyik legzöldebb hónap. Mondják ezt azért, mert hogy a sok csapadéknak köszönhetően és a még több napsütés miatt ilyenkor robbanak be igazán a növények, egyre jobban kizöldül minden. Hát nem is hiába tartja a mondás, hogy a májusi eső aranyat ér. Az ekkor hullott csapadék nagyon fontos a vetések és a gyümölcsfák fejlődéséhez, ezért azért aztán ne is legyünk mérgesek, amikor májusban jön az eső. Örüljünk neki szerintem. De hogy a fecskék is jeleznek számunkra, ezt szerintem ön is tudta, mert hogy van az a bizonyos mondásunk, hogy a fecskék alacsonyan szállnak, eső lesz. És ennek valóban van meteorológiai alapja is. Annyi, hogy a párás levegőben a rovarok alacsonyabban repülnek, ezért aztán a fecskék követik őket, és így ők is lejjebb vadásznak. Nálunk viszont nem kell vadászni a jó zenéket, a ma kedvence és a tegnap slágerei már pörögnek is. Szép jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs, és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint, import sajt mindössze 1899 forint per kilogram, Ceva toalett papír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Ez az Antrit reggel!
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: A ma kedvenceim és a tegnap slágerei bizony-bizony sok jó zene, amelyet nem kórusok adtak elő, de a következő program hozzájuk kötődik, mármint hogy a kórusokhoz, amely több mint egy egyszerű közös éneklés, egy közösség, ahol különböző korú és hátterű emberek ugyanazzal a céllal találkoznak, méghozzá, hogy együtt hozzanak létre valami szépet, valami csúdiót. Ennek lehet tanulja ön is a mai délután folyamán, méghozzá itt Szekszárdon, a Tolna vármegyei kórus találkozón, a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében. Egészen pontosan 15 órától veszi kezdetét ez az esemény. A közös éneklésnek egyébként évszázados hagyománya van Európában és Magyarországon is, hiszen már a középkori templomi énekkarokban is kórusok működtek. A mai értelemben vett civil kórus mozgalom pedig a 19. századtól vált igazán népszerűvé. Magyarország különösen gazdag kórus kultúrával rendelkezik. Kodály Zoltán pedagógiai munkássága is arra épült, hogy az éneklés nem csak művészet, hanem közösségformáló erő is. Ő mondta, hogy a zene mindenkié, és hát valóban nem kell hivatásos énekesnek lenni ahhoz, hogy valaki kórustag legyen, azért valami konyitása legyen az énekléshez. Sokan egyébként azért csatlakoznak egy kórushoz, mert hogy szeretnek énekelni, de aztán hamar rájönnek, hogy ennél sokkal többet kapnak ettől a bizonyos közösségtől. Barátságokat, élményeket, fellépéseket, közös utazásokat, és egy olyan közösséget, ahol számíthatnak egymásra. Szerintem ezt sok kórus elmondhatja magáról. Egy kórusban minden hang fontos. Ugye ott van a szoprán, az alt, a tenor és a basszus. Ők együtt alkotnak egy egészet. Ez egy nagyon szép jelképe annak is, hogy hogyan is működhet egy közösség. A mai délután folyamán pedig hallhat szekszárdi, faddi, bölcskei kórusokat is, és megtapasztalhatja, hogy milyen jótékonyan hat a szervezetére, már mint a zene, de a kórustagok biztosan el tudják, vagy tudnák mondani, hogy milyen jót is tesz az ő lelküknek is a közös éneklés. A Tolna vármegyei kórus találkozó is ezt az élményt ünnepli, azt, hogy a zene összehozza az embereket. A fellépő kórusok különböző stílusokat képviselnek majd a mai délután folyamán, népdaltól az egyházi műveken át a klasszikus és modern darabokig, mégis ugyanaz köti össze őket, méghozzá az együtténeklés öröme. A helyszín tehát a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermen, az időpont pedig ma délután 15 óra.
1: Ez az Altrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Mai desszertünk alapjául, amelyet majd a következő órában hozok, a szezon kedvenc gyümölcsét használjuk. Talán kitalálta, hogy melyik gyümölcsről is van szó, hogyha nem, meg hogyha igen, akkor is maradjon, mert hogy azt is kiderítjük majd közösen, hogy miért jelképe a vasárnapi ebédnek a húsleves. De persze főétel javaslatot is tartogatok, de majd csak a 9 órás hírek után, úgyhogy hírszerkesztőn ki a főszerep. Én várom vissza 9 óra után is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és az előbb már említett receptekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogóra.hu.
4: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölt a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekmény követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NÉBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Felhős csapadékos időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Május 16-a a Mózesek és a Botondok napja, mondom ezt így 9 óra után. A hírszerkesztőnek köszönöm a legfrissebb információkat. A stúdióban Gulyás Anita is, hogy már említettem, a szezon kedvenc gyümölcséből készíthetünk közösen egy desszertet, de előtte egy tiszta főétel receptjével szeretném meglepni. Remélem, hogy marad itt a 105.1-en, rádiózunk együtt.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: A kedvence és a tegnap slágerei után egy olyan recepttel megyünk tovább, amely szerintem azoknak fog majd kedvezni, akik a szénhidrátot nem utasítják el, ugyanis ez egy extra szaftos, kápia krémes tészta lesz, méghozzá békönnel és dióval megbolondítva. Szükségünk van 600 g kápia paprikára, egy fej vöröshagymára, két evőkanál olívaolajra, sóra, borsra, csilipehelyre, ízlés szerint, 100 g vajra, 150 ml habtejszínre, 100 ml alaplére, egy darab citrom levére, 400 g bármilyenféle tésztára, 200 g kockázott békönre, 120 g dióra, 100 g parmezánra és némi petrezselyemre, vagy jó sok petrezselyemre, ki hogy szereti. A kápiákat és a vöröshagymát durvára kell vágni, majd forró serpenyőben az olívaolajon alaposan lepirítani. Sóval, borssal és csilipehellyel lehet ízesíteni, méghozzá természetesen kiki a saját ízvilága szerint. Mikor aztán kellően összeállt az alapja a szaftnak, akkor mehet a turmixba, ehhez kell adni a vajat, a tejszínt és az alaplevet, és addig turmixoljuk, amíg szép krémes állaga nem lesz a szaftunknak. A kellő savasság érdekében pedig egy kevés frissen facsart citromlevet is adjunk hozzá. Közben pedig a tésztát sós, lobogó vízben al dente-re főzzük, ez ugye olyan 8-10 percet jelent főzés időt tekintve. A főzővizet pedig még tartalékolja, mert hogy az összeállításnál azért lehet, hogy szükség lesz rá. A durvára vágott diót egy száraz serpenyőben enyhén meg kell pirítani, ezután tehetjük félre, amíg a békönt ugyanebben a serpenyőben ropogósra pirítjuk, majd mehet hozzá kifőtt tészta, az összeturmixolt szósz, a békön, és hogyha szükséges, akkor most jön a főzővíz szerepe, fontossága, mert hogy ebből is adhatunk hozzá, hogy még szaftosabb legyen az ételünk. A tálaláskor pedig megszorhatjuk csilipehellyel, frissen reszelt parmezánnal, pirított dióval és finomra aprított petrezselyemmel. Ez egy igazi színkavalkád a tányéron, az ízekről pedig már nem is beszélnék, úgyhogy próbálja ki, ha pedig íz lett és tetszett, fotózza le, küldj el Facebook Messengerünkön keresztül, hadd folyassam ajánlomat, itt a reggelünk folyamán. A kedvence és a tegnap slágerei pedig már itt is vannak velünk, hamarosan utána járunk a húsleves történetének.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: A kedvenceim és a tegnap slágere itt a Rádió Antriton. Szép jó reggelt! Velem tartott a 105.1-es hullámoszon, vagy akár a www.antrit.hu weboldalunkon online formában. De hogy miért is érdemes? Mert hogy hamarosan hozok egy olyan desszertet, amely a szezon kedvenc gyümölcséből készül majd. Előtte azonban felteszem a kérdést, hogy önöknél mi a hétvége kedvenc étele, vagy olyan étele, ami mindig ott van az asztalon? Vagy mi volt az az étel, ami gyerekkorában mindig ott volt az asztalon? Szerintem erre sokan azt vágnak rá, egyrészt, hogy a rántott hús, a pörkölt, másrészt pedig a húsleves, mert hogy sok háztartásban egyet jelent az étkezés tekintetében a hétvége a húslevessel, de hogy miért is lett a vasárnapi ebédek szimbóluma ez az étel? Hát a hús régen értékes alapanyagnak számított, bár szerintem ez ma sincs másként, de az biztos, hogy akkor ritkábban került az asztalra hús, gyakran csak a hétvégéken vagy az ünnepnapokon. A húsleves pedig egy igazán praktikus fogás, szerintem ezt minden háziasszony tudja, ugyanis egyetlen alapanyagból akár több étel is készülhet, hogyha a húst félretesszük és nem a leves mellé tálaljuk. Készülhet egy finom leves, másrészt pedig ott a főtt hús, amiből különféle köretekkel tálalva ott a második fogás is egyből, és valljuk be, hogy nem kell órákat pepecsálni vele. Ez a hagyomány pedig aztán annyira elterjedt, hogy a húsleves máig a vasárnapi családi ebédek egyik jelképe. Az ön háztartásában is így van, ez Facebook Messengeren keresztül nyugodtan megírhatja nekem, hogy kedvenc történetét a vasárnapi húslevessel kapcsolatosan, addig én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Vigyázz! Dől a fa!
7: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
6: És mi lett a vége?
7: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
6: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házköröli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
1: Ennyi volt a reklám. A Moki Fencei és a tegnap slágerei.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: kedvence és a tegnap slágerei után pedig itt van a 20 perc alatt elkészíthető desszert, ami ezúttal egy piros gyümölcsből egy sokmagvas, ízletes, édes, illatos gyümölcsből készül. Természetesen, hogy az eperről van szó. Egy epres rizspuding készül itt az Antrit konyhában. Szükségünk van 250 ml vízre, 200 ml tejre, egy csomag vaníliás cukorra, egy csipet sóra, 200 g kerekszemű rizsre, egy evőkanál vajra, 100 ml tejszínre, 2 darab tojás sárgájára, 50 g cukorra, az eper püréhez pedig 300 g eper, 2 evőkanál barna cukor és 1 darab citrom szükségeltetik. A tejet és a vizet fel kell tenni forni a vaníliás cukor és a só társaságában, hogyha pedig már forr, akkor ehhez kell hozzáönteni a rizst és kevergetve addig főzni, amíg meg nem puhul, aztán a végén mehet bele a vaj, hogy még krémesebb legyen, ugye tulajdonképpen egy tejberist készítünk. Közben pedig a tejszínt elkezdjük melegíteni, a két tojás sárgáját kikeverjük a cukorral, és folyamatos kevergetés mellett hozzácsurgatjuk a meleg tejszínt. Hogyha kész a rizs, akkor ehhez rakjuk hozzá a tejszínes keveréket alapos keverés mellett, és még egy utolsót melegítünk is rajta, nem forraljuk, és óvatosan, hogy nehogy odakapja ezt a teljes rizses masszát az edényünk. Aztán az epreket feldaraboljuk, és a barna cukorral forgatjuk össze, nyomunk bele egy keveset a citromlevéből, majd pedig egy krumpli nyomó segítségével pürésítjük az egészet. A rizspudingot tálkákba kanalazzuk, és jól megpakoljuk a tetejére az eperpürével. De hogyha később szeretné tálalni, akkor nekem az a javaslatom, hogy rakja külön a hűtőbe, és majd tálalás előtt kombinálja össze az eperpürét a rizssel. Jó étvágyat kívánok, remélem, hogy elnyerte a tetszését, felelevenítettem mondjuk egy régi gyermekkori emléket, amelyhez pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, amíg egy kicsit nosztalgiázik ezekben az emlékekben. Jó reggel!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: A május 16-án együtt tölthető időnknek értünk a végére. Hírszerkesztünk a 10 órás információkkal érkezik. Én Gulyás Anita voltam. További szép szombatot, jó hétvégét kívánok. De holnap reggel 6-tól újra együtt rádiózhatunk itt a 105.1-en. Nagy online formában weboldalunk van a www.antrit.hu oldalon keresztül. Holnap jön magazin műsorunk is, három stúdió vendéggel. Egészen pontosan kik is lesznek ők, milyen témák kapcsán Facebook oldalunkon kiderül a mai délután folyamán. Hogyha pedig ezt még nem követte be, akkor itt ez ideje, hogy megtegye. Ne maradjon le egy infóról se. Én számítok önre holnap is. További szép szombatot a ma kedvenceim és a tegnap slágerei társaságában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Pattan, nyerekbe és légy te a jövő bajnoka! A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót.
6: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Pert nyertek a gárdonyiak a MOL-lal szemben. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncesziós szerződéseket. Antavírussal fertőzött beteget azonosítottak Arad megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. A Velencei tó partján álló településen 2024 októberében repett meg a MOL föld alatti vezetéke, s csak nem 500 000 liter gázolaj folyt a talajba. A civilek és a környezetvédők tavaly júliusban fordultak bírósághoz szennyezett terület megtisztításának kikényszerítésére. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezetnek adott igazat, súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncesziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinte a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. A projekt célja eredetileg az M0-ás körgyűrű tehermentesítése és a főbb strádák összekötése volt, ám a koncesziós keretek átvilágítása most új forgatókönyvet írhat a térség közlekedési térképére. Hantavírus fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerint egy párciumi betegnél, de a közegészségügyi intézet további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak fertőzés gyanúként kezeli az esetet, írja az MTI. Az Agerpres szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki. A vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították. A beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a Travel Teachers Kft. Utazásszervezői engedélyét. Erről az iroda ügyvezető tulajdonosa e-mailben tájékoztatta az érintetteket. A tájékoztatás szerint a helyzetet az idézte elő, hogy az iroda március végétől a kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt. Emellett a növekvő forgalom miatt meg kellett volna emelniük a vagyoni biztosítékot, ám ennek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni. A cégvezető azzal védekezik, hogy a jövőbeni utazások előkészítése rendben zajlott, valamint a repülőjegyeket és a szállásokat is kifizették. A közösségi médiában elindult pánik miatt tömegessé váló visszatérítési igények azonban végzetesen megterhelték a társaság likviditását.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Felhős csapadékos időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint. Import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Ceva toalettpapír 1199 forint. CBA kakaós és citromos nápoik 369. Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
2: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szexárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szexárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrit FM 105.1.

a Rádió Antrét. FM 105.1. Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepény sem! Wow, Dom Pepe!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Kiégett egy általános iskolásokat szállító busz az M0-áson, óvoda közelében találtak aszbesztet. Hétvégenként látogatható lesz a Karmelita kolostor. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Péntek délelőtt kigyulladt egy iskolásokat szállító autóbusz az M0-as autóút 8-as kilométerénél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A járművön a Gödöllői Erkel Ferenc általános iskola 44 gyereke és 3 felnőtt kísérőjük utazott egy kaposvári hangversenyre. A buszsofőr füstszagot érzett, ezért leterelt mindenkit a buszról. Ezután a motortérből hirtelen méteres lángok és sűrű füst csapott fel. A tűz észlelése után a felnőtt kísérők riasztották a tűzoltókat, mire a fővárosi hivatásos egységek a helyszínre értek, a buszon már senki nem tartózkodott. A lángokat 2 vízsugárral folytották el, de a járműből gyakorlatilag csak a fémváz maradt. Több száz köbméternyi illegálisan lerakott veszélyes hulladék miatt indult nyomozás Heves vármegyében. Az aszbeszt szennyezés ezúttal Petőfi bányán ütötte fel a fejét, egy lakóövezeti területen nem messze egy óvodától. A bejelentés szerint egy régi kőbánya melletti területen magas aszbeszt tartalmú illegális hulladékot talált. A terület Sejp közelében található, ahol korábban az egykori aszbesztgyár működött. A bejelentést Kismihók Tamás, a Heves vármegyei közgyűlés képviselője tette. Elmondása szerint elképzelhető, hogy az egykori sejpi gyár rekultivációja során szabadultak meg illegális módon a veszélyes hulladéktól. A becslések alapján a szabadban elhelyezett aszbeszt mennyisége több száz köbméter lehet. A területet az évek során benőtte a növényzet, de a porladó szennyező anyag egy része még most is a felszínen van. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte meg a Karmelita kolostort övező kordon lebontását pénteken, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégenként látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A kordon elbontását követően sok év után végre minden magyar ember szabadon megközelítheti ezt a csodaszép épületet, tette hozzá a kormányfő. Elmondta, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A Karmelitában a korábbi miniszterelnöki iroda rész, a terasz, a kert, a színházterem és a kormányüléseknek helyt adó terem lesz látogatható. Május 29-én és 30-án ismét érkezik a nagy sportág választó és nagy hangszer választó, amely már az egyik legnagyobb ingyenes sportfesztivállá nőtte ki magát Magyarországon. A programok minden nap 9 és 17 óra között várják a látogatókat Kőbányán. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje, hogy több mint 100 sportágat lehet kipróbálni egy helyen. A labdás, ütős és küzdő sportoktól kezdve egészen a vízi vagy akár művészi mozgásformákig minden megtalálható a palettán. A kínálatban biztosan szerepelnek hazánk legnépszerűbb sportágai is, mint a labdarúgás, úszás, vízilabda, vívás, kézilabda és kajakkenu.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós, eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Pattanj nyerekbe és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen, részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Pont itt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Letette esküjét az új országgyűlési képviselőnk, kórus találkozó lesz Szekszárdon. Komoly lehűlés érkezik. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. Ismét remekeltek a sportban a vármegyei rendőrök. Május 13-án Budapesten rendezték meg a 2026. évi BM országos atlétika bajnokságot. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságot Noé Attila rendőrtörzászlós és Kovács Krisztián rendőrszázados képviselte, akik nagyszerű versenyzéssel 1500 méteres síkfutásban kimagasló eredményeket értek el. Noé Attila második, Kovács Krisztián negyedik helyezést ért el, csak kicsivel csúszott le a dobogóról. Gratulálunk a kiváló eredményekhez. A Bunyádi rendőrkapitányság munkatársai május 13-án a Nagymányoki iskolába látogattak, ahol felső tagozatos diákoknak tartottak bűn és baleset megelőzési előadást. Az interaktív órákon először a diákokat érintő veszélyekről és azok megelőzésének lehetőségeiről beszélgettek. Rosenberger Bettina rendőrszázados és Trucáné Király Katalin rendőrtörzászlós a drogprevenció keretében a gyerekekkel megismertette a kábítószerek hatásait, a függőség kialakulásának folyamatát és azzal, hogyan mondhatnak nemet. Felvázolták azt is, hogy milyen lehetőségek vannak a szabadidő hasznos eltöltésére. Az internetbiztonsággal foglalkozó szakaszban az internetes zaklatásról, a személyes adatok védelméről, valamint az online játékok és a közösségi média veszélyéről beszélgettek a tanulókkal. A közlekedésrendészeti alosztály vezetője Kósik László rendőrszázados a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályaira, a láthatóság fontosságára és az iskolába vezető út biztonságos megtervezésére hívta fel a figyelmet. A gyerekek gyakorlati ügyességi kresszpályán mutathatták meg az elméletben megszerzett kerékpáros tudásukat. A vidám hangulatú nap végén az osztályok legjobbjai ajándékcsomaggal tértek haza. Letette esküjét Tolna vármegye egyes számú választókerületének új országgyűlési képviselője. A munka elkezdődött, több égető problémával kapcsolatban történtek már egyeztetések. A részletekről dr. Sárosi József képviselő számol be.
7: Én elkezdtem az egyeztetéseket Vitézi Dávid miniszter úrral, hiszen a körzetben élőket erőteljesen érinti, hogy végre legyen Szekszárd-Budapest között közvetlen vonatjárat. Vitézi úr pontosan ismeri a problémát, pontosan ismeri az itt élők problémáját, úgyhogy abba egyeztettünk, hogy azon fogunk dolgozni, hogy az elkövetkező időszakban, ezt pontosan nem tudom meghatározni, hogy most a következő hónapokban vagy fél évben legalább alakuljon ki az, hogy egy közvetlen délelőtti és egy közvetlen délutáni vonatjárat legyen a főváros és Szekszárd között. Viszont egyetlen egy probléma van, hogy utoljára 24 évvel ezelőtt történt meg olyan dízel mozdonyok beszerzése, amik erre alkalmasak, úgyhogy először ezt az akadályt kell átugrani, de miniszter úr is, és én is azon fogok dolgozni, hogy ez a probléma minél hamarabb megoldódjon. És természetesen, ami nagyon-nagyon fontos Szekszárdon és a Szekszárdon élőknek, hogy a szekszárdi szennyvíztereppel kapcsolatban is történjen előrelépés, úgyhogy én az egyeztetéseket elkezdtem. Takács Péter vezérigazgatóról, Berlinger Attila polgármesterről és a Nemzeti Vízi Közműveknek a vezérigazgatójával. Azon fogunk dolgozni, hogy egy olyan szennyvízterep kerüljön megépítésre, ami hosszú távon tudja biztosítani a 65 településnek és több mint 100 000 embernek a szennyvízhulladék kezelését, és természetesen olyan kijövő víz legyen, amit tudunk hasznosítani utána, hiszen a vízmegtartás és a vízpótlás az nagyon-nagyon fontos, úgyhogy ezen is erőteljesen dolgozunk, és amint azt látom, hogy vannak ezzel kapcsolatban kézzelfogható hírek, akkor azt természetesen a rádió hallgatóknak el fogom mondani.
6: A február elejé első betöntés óta nincs megállás. Az 5. blokk munkagödrében halad az alaplemez kivitelezése. A teljes nukleáris szigetbeton alapja nem egyszerre készül el. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet, és párhuzamosan végzik az egymásra épülő munkafolyamatokat, amelyek végén speciális betonnal öntik ki a nukleáris sziget alaplemezének egy-egy ütemét. Egy-egy fázis alkalmával akár 1500 köbméter beton beépítésére is sor kerül. Mivel ezt a tevékenységet nem lehet megszakítani, a folyamatos munka érdekében több betonpumpa is dolgozik párhuzamosan, akár éjszaka is. Idén május 16-án szombaton 15 órától várja az ének és a muzsika szerelmeseit a Tolna vármegyei kórus találkozó. A kórus élet évente ismétlődő eseményének a megszervezése a megyei kórusok számára a bemutatkozási lehetőségen túl találkozási lehetőséget is biztosít. A találkozó keretét 2023-ig a Bárdos Lajos zenei hetek programsorozat képezte, de az országos rendezvény megszűnésével a Babits Mihály Kulturális Központ a hagyományt tovább folytatja, és várja mindazon Tolna vármegyében működő kórus sok jelentkezését, akik évről évre bemutatkoztak a rendezvényen, de természetesen szívesen fogadja új együttesek részvételi szándékát is. A kórus találkozó nem versenyjellegű. Ünnepe azoknak az együtteseknek, amelyek szívesen művelik az éneklést, és azé a hallgatóságé, akik ezt érdeklődéssel befogadják. A találkozón köszöntött mond Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. Megnyitja a Janó Attiláné, Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, kulturális, turisztikai és városmarketing bizottságának elnök helyettese. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere május 13-án szerdán egyeztetést folytatott Nagy Péterrel, a texasi székhelyű Supper Service Group magyarországi leányvállalatának vezetőjével. Az SSG Hungary már jó ideje jelen van a térségben, egyik központját pedig Szekszárdon hozta létre évekkel ezelőtt. A cég piacvezető a telefonos ügyfélszolgáltatás területén, számos nagy nemzetközi partnerrel dolgoznak együtt. Az SSG Hungary vezetője elmondta, hogy a cég megtalálta számítását városunkban, és hosszú távon is Szekszárdon képzelik el működésüket. Nyitottak a további bővítésre is, amely új lehetőségeket teremthet városunk gazdasága és a helyi, magasan képzett munkahelyek szempontjából egyaránt. A város vezetése számára kiemelten fontos, hogy a Szekszárdon működő vállalkozások stabil, támogató környezetben fejlődhessenek. Továbbra is azon dolgoznak, hogy erősítsék az együttműködést a helyi gazdasági szereplőkkel és elősegítsék a közös fejlődést. Több száz érdeklődött vonzott a Tolna vármegyei kormányhivatal dombovári állásbörzéje. Sikerrel zárult május 13-án a Tolna vármegyei kormányhivatal által szervezett állásbörze. A dombovári művelődési házban tartott rendezvény nem csak a térség munkavállalóinak és munkaadóinak biztosított közvetlen találkozási pontot, hanem nívós szakmai fórumként is szolgálta humán erőforrás szakemberek számára. A Karrier Expo dr. Gábor Ferenc, a Tolna vármegyei kormányhivatal főigazgatója, valamint Pintér Szirárd dombovár város polgármestere nyitotta meg. Dr. Gábor Ferenc főigazgató kiemelte, a digitális álláskeresési csatornák korában is felértékelődik a személyes találkozás szerepe, hiszen a közvetlen párbeszéd alapozza meg a legbiztosabban a sikeres együttműködést. Hangsúlyozta, hogy a kormányhivatal kiemelt célja a híd szerep betöltése a munkaerőpiac szereplői között, hozzájárulva a térség gazdasági stabilitásához és a foglalkoztatottság további növeléséhez. A Tolna vármegyei kormányhivatal dombovári állásbörzéje és szakmai programja ismét bizonyította, hogy a személyes jelenléten alapuló célzott rendezvények hatékonyan támogatják a vármegyei és a regionális munkaerőpiac fejlődését. Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, amelynek hatására a Dunántúlon már reggel esős borongós időre van kilátás. Keleten kezdetben még több napsütésre számíthatunk, de napközben egyre nagyobb területen több hullámban alakul ki eső, zápor, zivatal. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti, délkeleti szél. Kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. A Dunától keletre 20-25, a Dunántúlon 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon a hajnali 11 fok után egész nap eső és 14 fok maximum hőmérséklet várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Dél már el is múlt, csodaszép hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, és hozom a legnagyobb kedvenceinket, a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Jön majd hamarosan a Shrek mozi betét dala is, előtte pedig a Coldplay-jel indítunk. Feels like I'm falling in love.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Egész hétvégén a Rádió Antrit szól, játsszuk a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit, és most egy olyan dalt, ami rengeteg régi emléket hozhat el. Generáció függő, hogy kinek mit, van akinek kellemes mozis estéket a gyermekével, még a videótékák hőskorából, van akinek pedig maga megelevenett gyermekkori emlékeket a nagy zöld ugríval együtt. A Smash Mouth most a Shrek betét dalát hozza, itt az All Star. Some.

0: Ez a Rádió Antrit, itt a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak egész hétvégén. Pihenhetünk, lazíthatunk, ha most ebédel, akkor jó étvágyat kívánok. Katy Perry pedig itt is van, azzal a számmal, ami hatalmas siker lett, és több országban is vezette a toplistákat, és persze segített megalapozni az énekesnő globális szupersztár státuszát. A szöveg egy bizonytalan szeretőről szól, aki folyton változtatja a véleményét. Érdekesség, hogy a dalhoz készült klipben Katy Perry mennyasszonyt alakít, akit a vőlegénye ott akar hagyni az oltárnál. Katy Perry most itt a folytatásban. Kiadja az ukázt, döntsük el, hogy hideg vagy meleg. Hot and cold, mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Vigyázz, dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balog Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balog Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házköröli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balog Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Katy Perry érkezik hozzánk azzal a dallal, amiért Grammy-díjra is jelölték a legjobb női pop-énekes kategóriában, és a mai napig az egyik legismertebb slágere. Itt a Hot and Cold!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit. Miért hallgat a budapesti rádiót, ha van szexárdi is? Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit, itt a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak, és természetesen mondjuk a legizgalmasabb program lehetőségeket, szerencsére azért azokból is akad néhány. Lehet menni például a moziba a mai nap folyamán is, vetítik a Mortal Kombat 2-t este 7:30-as kezdéssel, 5 órától a Birka krimi érkezik majd, illetve a Bálnadal délután 3 órától a Szex Szárdi mozi kínálatában. Ezen túl Zene nélkül mit érek én címmel lesz Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert május 21-én este 7 órai kezdéssel. Jó szórakozást kívánok, akár csak a hírekhez, amik egy órakor érkeznek hozzánk, utána pedig a legendás Joe Cocker és az Unchain My Heart. Unchain my heart.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint, import sajt mindössze 1899 forint per kilogram, Ceva toalett papír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
4: Stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Az év második felére is maradhat az üzemanyagár sapka. Megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Az új kormány befejezi a történelmi Várnegyed felújítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagárstopp, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a Nébih honlapján érhető el. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel, a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Magyar Péter miniszterelnök pénteken azt mondta, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A mohácsi csata délalföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pénteken. A tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. Az október 31-ig látogatható kiállítással néhány toposzt is szeretnének eloszlatni, a többi közt azt, hogy a hódoltság török volt. A térségben a folyamat döntően délszláv népesség mozgásával járt. A tárlaton így láthatók a közösségre jellemző ékszerek, hajtűk, gyűrűk, övcsatok, de bemutatják a magyar kézműves kultúra néhány szép darabját és a kor mindennapjait meghatározó fegyvereket is.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északias szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Egy óra után is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel rádiózunk. Egész hétvégén. Hello, Karakas Balázs vagyok. Ahogy ígértem, Joe Cocker legendás hangja szól az éterben. Unchain My Heart.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Pihenünk, lazítunk együtt közösen a hétvégén, én pedig pakolászom befelé a legcsúcsabb slágereket. A 89-es Aerosmith Pump albumon az egyik legsikeresebb dal volt a Lovin' in Elevator, amelyet Steven Tyler és Joe Perry írtak. A dalt amúgy képzeljék el, egy valós élmény iklette. Steven Tyler egyszer elakadt egy liftben egy hölgyel, és ebből született meg a pikáns szöveg. Aerosmith, Lovin' in Elevator.

0: Yeah.
1: Köszönöm, hogy a Rádió Antrit szól, itt vannak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, és természetesen fontos információk, ugyanis májusban központi szúnyoggyérítési program rajtol, a tavaszi időszak első lépéseként ugye ilyenkor a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, ami a szúnyogok tenyésztőhelyén természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez ugye a kiütött dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árva szúnyogokra is ártalmatlan. Hát amúgy azt írják, hogy itt a Duna mentén már a melegedő időben megkezdődött a lárvák fejlődése, ami kisebb kiterjedése miatt majd földi biológiai gyérítést fognak végezni a szakemberek, úgyhogy majd látjuk. A lényeg, hogy ne legyen szúnyog? Borzasztó, amikor rongyát csípnek minket nyaranta. De legalább itt vannak nekünk a legjobb zenék a folytatásban is. Jessie J és B.O.B. érkezik hozzánk. Azonnal pörög a Price Tag.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu. Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
3: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok, Jesse J és B.O.B. érkezik azzal a dallal, aminek a központi üzenete a materializmus elleni lázadás. A szöveg arról szól, hogy a boldogság nem vásárolható meg pénzen, és el kellene felejtenünk az árcédulákat. Jesse J, B.O.B. Price Tag!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

0: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antrit szól. Akár hétvégén, ha a munkával telik az idő, de akkor is, hogyha otthon van, pihen, lazít, és együtt van a család. 2 órakor majd a friss információk érkeznek hozzánk, utána pedig a brit énekes Regan Bowman 2016-os átütő slágere. A dal mély bariton hangszíne és a modern blues elemei miatt teljesen különlegessé vált. A dalszöveg az emberi gyarlóságról és a hibázás lehetőségéről szól. Regan Bowman és a Human 2 óra után. I'm only
1: human after all. Don't put the blame on me. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. 1 év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a házfelújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antrét.
7: Pert nyertek a gárdonyiak a MOL-lal szemben. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncesziós szerződéseket. Antavírussal fertőzött beteget azonosítottak Arad megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. A Velencei tó partján álló településen 2024 októberében repett meg a MOL föld alatti vezetéke, s csaknem 500 000 liter gázolaj folyt a talajba. A civilek és a környezetvédők tavaly júliusban fordultak bírósághoz szennyezett terület megtisztításának kikényszerítésére. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezetnek adott igazat, súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal a határozatában, és felrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncesziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinte a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett 2x2-sávos út kivitelezésének kezdete. A projekt célja eredetileg az M0-ás körgyűrű tehermentesítése és a főbb strádák összekötése volt, ám a koncesziós keretek átvilágítása most új forgatókönyvet írhat a térség közlekedési térképére. Hantavírus fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Ager Press hírügynökség szerint egy párciumi betegnél, de a közegészségügyi intézet további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak fertőzés gyanúként kezeli az esetet, írja az MTI. Az Ager Press szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki. A vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították. A beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a Travel Teachers Kft. Utazásszervezői engedélyét. Erről az iroda ügyvezető tulajdonosa e-mailben tájékoztatta az érintetteket. A tájékoztatás szerint a helyzetet az idézte elő, hogy az iroda március végétől a kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt. Emellett a növekvő forgalom miatt meg kellett volna emelniük a vagyoni biztosítékot, ám ennek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni. A cégvezető azzal védekezik, hogy a jövőbeni utazások előkészítése rendben zajlott, valamint a repülőjegyeket és a szállásokat is kifizették. A közösségi médiában elindult pánik miatt tömegessé váló visszatérítési igények azonban végzetesen megterhelték a társaság likviditását.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Felhős csapadékos időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt 2 óra, szép hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Hasznos információkkal ebben a 60 percben is, program lehetőségekkel és csak a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Ahogy ígértem, Regen Boomer indítja a zenei folyamunkat. Jön a Human.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban te.

Jó hétvégét kívánok, a Rádió Antrit szól a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Amíg pihenünk, ejtőzünk egyet szombat délután, addig is itt vannak a jó zenék. A 92-es év egyik legváratlanabb sikere most a folytatásban a kanadai Snow regi rap dala. Itt az Informer.

0: A Rádió Antrit szól, köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk és hallgathatjuk a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei mellett azért a hasznos információkat is. Remek hírem van annak, aki albérletkeresésben van, vagy éppen albérletben él. Áprilisban ugyanis megtorpant a lakbérek emelkedése, országos szinten mindössze 2%-os drágulást mértek, sőt, mint több, Budapesten még enyhe csökkenés is történt. Hát itt arról írnak, hogy tavaly ősz óta egyébként az ilyen különböző támogatott programok rengeteg bérlőt szívtak ki az albérletpiac keresleti oldaláról. Meg hát ma már befektetőként sem olyan vonzó a lakáspiac, mint egy évvel korábban. Erről számol be az alon.hu. Én pedig arról, hogy jön Benson Boone, azonnal a Sorry I'm Here For Someone Else hallható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint, import sajt mindössze 1899 forint per kilogram, Cevato elett papír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Pattan, nyerek be! És légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hello, Karakas Balázs vagyok. Egy olyan dal érkezik, ami elképesztő nagyot ment, különösen a TikTokon népszerűsítette az előadó megjelenése előtt, ami segített abban, hogy azonnal az élbolyban indítson a streaming listákon. Benson Boone jön, Sorry I'm Here For Someone Else.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Csodálatosan szép hétvégét kívánok itt a Rádió Antrit, ma is a magkedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Mondom a programokat, pár percen belül 3 órakor kezdődik a Bálna dal a Szexárdi moziban, de el lehet látogatni a Birka krimire is délután 5 órától, és jön majd a Mortal Kombat 2 is este 7:30-as kezdéssel. Jó szórakozást kívánok! Jönnek a friss információk 3 órakor, utána pedig Nabiától a Never Play the Bass.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
2: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Megvannak a vármegyék kedvenc tesi tanárai. Egyeztetés Bátaszéken. Szeles, esős, hideg vasárnap lesz. Jó napot kívánok, Jannel Jöli vagyok. 2026. május 16-án szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Kék Lovagok Kalocsai Szervezete együttműködési megállapodást írt alá a közlekedés biztonság erősítése és a baleset megelőzési szemléletformálás támogatása érdekében. A Kalocsai Kék Lovagok hosszú évek óta aktív szereplője a közlekedés biztonsági és jótékonysági kezdeményezéseknek. A szervezet tagjai között aktív és nyugállományú rendőrök, valamint más rendészeti és társszervek munkatársai is megtalálhatók. A szervezete mellett állandó tagja a Tolna vármegyei Baleset Megelőzési Bizottságnak is, így már korábban is együttműködtek több közös programon és rendezvényen. A mostani megállapodás célja, hogy a felek közösen szervezett közlekedésbiztonsági programokkal, bemutatókkal és prevenciós rendezvények járuljanak hozzá a közlekedési kultúra fejlesztéséhez, a balesetek számának csökkentéséhez, valamint a motoros közlekedők biztonságának növeléséhez. Az együttműködésben kiemelten fontos, hogy minél több közlekedőhöz eljusson a felelős és biztonságos közlekedés üzenete. Megvannak a vármegyék kedvenc tesi tanárai. A Magyar Diák Sport Szövetség kezdeményezésére harmadszor kerül sor az ország kedvenc tesi tanárainak kiválasztására. A KNH Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára vármegyei szavazásának végeredményei május 13-án kerültek nyilvánosságra. A gyerekek mozgáshoz fűződő viszonyában óriási szerepe van a testnevelő tanároknak, hiszen a legtöbb fiatal szinte csak a tesi órákon mozog rendszeresen. A pedagógus így egy életre meg is tudja szeretetni a mozgást, de akár el is távolíthatja a gyerekeket a sporttól. Az MDS a szavazással azokat a testnevelőket szeretné kiemelni és elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek. Az első lépés a jelölések begyűjtése volt méghozzá óriási számban. Országszerte közel 11 000 jelölés érkezett, 1800 tesi tanára, intézményvezetőktől, kollégáktól, szülőktől és gyerekektől egyaránt. A jelölteket az MDS 3 kategóriába sorolta be a 35 év alatti fiatal testnevelő, a 200 fő vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő és 200 fő fölötti iskolákban tanító testnevelő. Tolna vármegyében a 35 év alatti kategóriában Laufer Gergely, a Dombovári Szent Orsolya Általános Iskola, 220 fő alatti iskolák kategóriában Gájer Balázs, a Tolnai Vosinszki Mor Általános Iskola és 200 fő fölötti iskolában Valaher Gábor, a Tolna vármegyei eszé Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakközépiskola tanára lett az év kedvenc tesi tanára. Az országos szavazás május 13 és június 11 között zajlik majd a megyei és budapesti győztesek részvételével. A megtisztelő címen túl a győztesek értékes díjakat is kapnak, a vármegyei nyertesek feliratozott pólót, továbbá egyenként 30 000 forint értékű sportszervásárlási utalványt, az országos nyertesek pedig feliratozott melegítőt, továbbá egyenként 330 000 forint értékű pihenő utalványt. A kampányidőszak során dr. Sárosi József országgyűlési képviselő ígéretet tett arra, hogy megválasztás esetén elsőként Bálta széket keresi fel. Ennek megfelelően a választásokat követően május 15-én pénteken sor került a személyes egyeztetésre Bálta széken. Dr. Bozsolik Róbert polgármester hivatalában fogadta dr. Sárosi József országgyűlési képviselőt, az egyeztetésen pedig a képviselőtestület tagjai is részt vettek. A találkozó során a térség és a vidéki települések jövőjét érintő legfontosabb kérdések kerültek napirendre. Dr. Sárosi József kiemelte, hogy a következő időszak egyik legfontosabb feladata a vízgazdálkodás újragondolása lesz. Véleménye szerint megfelelő és korszerű vízgazdálkodás nélkül nincs hosszú távú vidékfejlesztés, ezért ezen a területen innovatív, előrelátó gondolkodásra és összehangolt munkára van szükség. A képviselő hangsúlyozta, hogy a településeknek közösen kell gondolkodniuk a fejlesztésekről, a jövő beruházásait pedig térségi szinten szükséges megtervezni és megvalósítani. Dr. Bozsolik Róbert polgármester a találkozón átadta azt a levelet, amelyben Bátaszék legfontosabb és legsürgetőbb feladatait fogalmazta meg az új kormányzat felé. A levélben szerepel többek között az iskola konyhájának felújítása, valamint az idősek nappali ellátójának megépítése is. A polgármester hangsúlyozta, kiemelten fontos, hogy a már elnyert és megkezdett pályázatok végre megvalósulhassanak. Dr. Sárosi József biztosította a települést arról, hogy minden felvetést és kérést megvizsgálnak és azon dolgoznak, hogy az elérhető források olyan fejlesztéseket szolgáljanak, amelyek hosszú távon teremtenek biztonságosabb, élhetőbb és jobb körülményeket a vidéki emberek számára. Jó hírek érkeztek a Faddi Hold Dunaág vízpótlásával kapcsolatban, tudtuk meg Bordács József, Fad polgármesterének Facebook oldaláról. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szexterdi szakaszmérnökségének tájékoztatása szerint május 8-án megkezdődött a duzzasztás a Sióár vízkapunál. A tervek szerint május közepétől a tolnai holtágak vízpótlása is elindulhat, és a megfelelő vízszint elérését követően a Faddi Hold Duna is vízpótlást kaphat. A folyamat jelenleg biztató, a vízszint lassan, de folyamatosan emelkedik. A vízügyi szakemberek nyomon követik a vízállást, és amennyiben minden a tervek szerint alakul, a jövő hét elején megkezdődhet a Faddi Holtág vízpótlása. A kosárlabda bajnokság végét követően megkezdődtek az igazolások a Tarka SC Szekszárd házatáján. Elsőként egy hosszabbítást, valamint egy új szerzeményt jelentettek be. A részletekről Szabó Noémi szakmai és sportigazgatót hallja.
6: Azt gondolom, hogy a két legnagyobb igazolás most már megvan, úgyhogy megegyeztünk Magyar Bianca vezetőedzővel a folytatásról. Az elkövetkezendő két esztendőben is fogja irányítani a KSC-t, és megegyeztünk egyébként az amerikai másodedzőnkkel is a folytatásról, és hát hosszas tárgyalások előzték meg már a bajnokság befejezése előtt Rátkai Esztivel a megbeszéléseinket, és végül is az utolsó pillanatban több lehetőség közül minket választott, és egyébként ő is kérte, hogy minél előbb jelentsük be ezt a hatalmas örömhírt. A 19 éves irányító a friss magyar bajnok pécsi együttestől érkezik Szekszárdra. Nekünk nagyon örülünk annak, hogy újra magyar irányítója lesz az együttesnek, hiszen azt már tudtuk, hogy Carolina Rodriguez kapott egy nagyon jó francia ajánlatot, aminek nem tudott ellenállni, úgyhogy ő átteszi Franciaországba a székhelyét, és hát Dombai Réka mellett én úgy gondolom, hogy 1-es-2-es poszton jelen pillanatban Magyarország két legjobb játékos a Szekszárdon fog kosárlabdázni. Ez nagyon beleillik a mi koncepciónkban, hiszen a következő azonban az a terv, hogy 10 olyan magyar játékossal vágjunk neki a bajnokságnak, akiből egyetlen egy sem juniorkorú, ehhez jön majd még 2 junior tehetség, és reményeink szerint 2 nagyon jó légiós center. Úgyhogy ezek a tervek, és hát az első legnagyobb fogás, én úgy gondolom, hogy megvan, aki egy picit is jártas a kosárlabdában, azt tudja, hogy ez egy óriási igazolás, nagyon várjuk a többieket is, és folyamatosan fogjuk tájékoztatni az Antrit közvéleményét.
5: Vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fok várható, Szekszárdon hajnalban 9 fok lesz, napközben esőre és 15 fokos maximumra számíthatunk.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
7: 3 óra után is hozzuk a jó hangulatot a hétvégére. Karakas Balázs vagyok, köszönöm szépen, hogyha együtt rádiózhatunk. Jó zenék és hasznos információk ezzel készülhetek. Első körben pedig egy jó pörgős dallal, Nabiával és a Never Play the Bass-szel.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

hétvége? Akkor persze, hogy Rádió Antrit, hiszen hozzuk a leghasznosabb információkat a lazuláshoz, és természetesen a legjobb zenéket. Egy 90-es évekbeli klasszikus, Cissy Peniston egyik felvétele, egy debütáló klip kislemez volt, ami azonnal a korszak egyik legfontosabb klubhimnusz számává vált. Igazi optimista hangulata van, ezért is választottam szombat délutánra. Jön a Finally!

0: Itt a Rádió Antrit, a ma kedvencei, és persze a tegnap slágerei szólnak. Jön az adóbevallás időszaka, egyébként már nem sok idő van hátra, ugye május 20-áig, tehát jövő szerdáig van lehetőségünk arra, hogy ezt beadjuk, kiegészítsük, módosítsuk. A NAV szerint az egyik gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár 4 vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként teszik azt. Példaként említették, hogy nem veheti igénybe a kedvezményt az, aki 4 gyermeket szült, de váláskor az apához került az egyik gyerek, és az sem, aki a második férjével közösen nevel 4 gyermeket, akik közül 2 a sajátja, 2 a férjé. Szóval azért ez még egy olyan dolog, ami hát, ha nem feltétlen tudjuk értelmezni a jogszabályokat, akkor érdemes lehet azért egy adótanácsadóval konzultálni, nehogy nagyobb bajunk legyen belőle. Nálunk pedig érdemes jó zenéket hallgatni, hiszen azonnal érkezik Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt, jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok, egy belevaló énekesnő, aki, hogyha koncertezni megy, vagy új dallal jelentkezik, még az amerikai GDP is beleremeg, akkora a hatása. The Fate of Ophelia, Taylor Swift énekel.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Itt a Rádió Antrit szombat délután is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Köszönöm, hogy együtt tölthetjük a napot. Remélem, hogy lazulással, pihenéssel telhet, és természetesen a hangulatbomba robbantásával. Hiszen a Dynamite érkezik a dél-koreai BTS együttestől, a 2020-as slágere történelmi jelentőségű. Ez volt az első teljesen angol nyelvű daluk. A célja az volt, hogy amúgy vidámságot és energiát vigyenek az emberek életébe a COVID-19 világjárvány idején. Úgyhogy ez egy nagyon vidám, ilyen kellemes kis K-pop stílusú dal, hatalmasat ment. A BTS-től 4 óra után a Dynamite rajtól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
0: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Buli a köbön! The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszardogóra.hu.
0: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája, visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szép Művészeti Múzeumba. Sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 2025 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek a felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofia bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét, K. Endrét is elítélték, amiért megpróbálta eltussolni az ügyet. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, írja 444. Visszaviteti a Szép Művészeti Múzeumba a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a tudományos és technológiai minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit. Például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, még a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudás alapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen solymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg, a röntgenfelvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsen sólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsen sólyom fokozottan védett természetvédelmi értéke 1 millió forint.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 4 óra után repülnek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, mert hétvégén is a Rádió Antritot hallgatja, amiért nagyon hálásak vagyunk. A délkoreai K-pop banda elképesztő nagyot ment a Covid idején ez a dal, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embernek csempészett legalább egy kellemes 3,5 percet akkor az életébe. BTS Dynamite!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

A Rádió Antrittot hallgatja. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk, és a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel tölthetjük az időt, akkor is, hogyha dolgozik a hétvégén, akkor is, hogyha leginkább a lazulásé most a terep. John Newman érkezik, és egy olyan dal, ami nagyot ment akkor, amikor megjelent. Az ő jellegzetes, rekettes hangja, és hát persze ez a modern soul-pop hangszerelés remekül érvényesült ebben a dalban. Lehetséges, hogy ez is a siker egyik titka. John Newman és a Come and Get It!

0: hétvége, akkor bizony Rádió Antrit. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt töltjük az időt a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel, na meg természetesen rengeteg hasznos információkkal. Hamarosan például program lehetőségeinket is elmondom, de még előtte lazítunk egy picit egy olyan dallal, ami nagyon könnyed, nagyon nyárias hangzás, egy picit ilyen keverik a popnak, a funknak, talán még az akusztikus hip-hopnak is, ami egy ilyen könnyed, nyáridéző hangulatot hoz nekünk. Én nagyon szeretem. Jason Mraz jó régi felvételét egyébként 2005-ben jelent meg. Mindjárt a Geek in the Pink lesz hallható. Don't judge it by the color, can't use it for another. You might regret what you let slip away like the Geek in the Pink. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
3: Vigyázz, dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balog Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balog Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák akár alvállalkozókkal is. Balog Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Ennyi volt a reklám.
0: Egy nagyon könnyed, nyárias hangzású dallal folytatjuk. Jó hétvégét kívánok a mikrofonnál, Karakas Balázs egészen este 6 óráig. Jason Mraz érkezik, akivel megidézhetjük a diszkmenek hőskorát, hiszen egyenesen a 2000-es évek közepébe repít vissza minket a Geek in the Pink-el.
5: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Itt a Rádió Antrit, mondom a program lehetőségeket nyúlfarknyival délután 5 óra előtt. Lehet menni moziba még akár a mai nap folyamán is, ugye délután 5 órakor, tehát perceken belül indul Szexszárdon a vetítése a Birka Kriminek. Egyébként holnap is meg lehet majd nézni délután 5 órától, úgyhogy ha most nem sikerül, nem maradt le a dologról. Jön a Mortal Kombat második része, este 7:30-tól a vetítővászon ma is, és egyébként holnap is vetítik ezt a filmet is. Hamarosan jön majd a Szexszárdi Pünkösdi Fesztivál, ennek keretében egyébként rengeteg program lesz majd a belvárosban. A Béla téren különböző fellépések, helyi zenekarok koncertjei, de egyébként lesz népi játszó majd a gyermekeknek, kisebbeknek, nagyobbaknak is, és persze a sztár fellépőket is bőven lehet említeni, hiszen jön a TNT, a Bohemian Brass Band, vagy éppen a Zanzibár is. Én jó szórakozást kívánok ehhez. És persze mindezek mellett mondjuk a friss információkat, 5 órakor a híreket követően pedig Eva Max és a My Head and My Heart következik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint, import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Ceva toalett papír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonóm munkavédelmi szolgáltató Kft. Szexárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Pattanj, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka! A Szexárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-éig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szexárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Számon kérte a 480 forintos benzinárat Rétvári Bence Magyar Péteren. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A hulladék gazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznének rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Muhumol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Muhut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza a helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt már 5 óra is, köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét. Hello, Karakas Balázs vagyok, és hozom a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Nem sokára itt lesznek Axl Rose-ék is, bizonyám, de még előtte egy olyan dal, ami 2020 végén jelent meg egy nagyon-nagyon trendi énekesnővel, Eva Max és a My Head and My Heart.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Hálás vagyok, hogy a Rádió Antrittal tölti a hétvégét. Bízom benne, hogy picikét hátra lehet dőlni, de hogyha mondjuk valaki éppen autóban ül. Ezt a dalt nagyon-nagyon hangosan lehet énekelni. A rock történelem egyik legikonikusabb zenéje jön, ami 87-ben jelent meg. A dal híres kezdő gitárriffjét, Slash eredetileg csak egy új gyakorlatnak, a véle viccnek szánta, hát képzeljék el, Axl Rose-nak megtetszett, és azonnal szöveget írt hozzá, amit az akkori barátnője ihletett meg. Na, ez egy olyan Guns N' Roses dal volt, ami elérte a legendás Billboard 600 slágerlista első helyét. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Hogyha beszélgetek idősebb üzletemberekkel, akik vezetnek egy vállalatot, vagy beszélgetünk ugyanúgy fiatalokkal, rájövünk, hogy senki nem érti a másikat, hogy mit szeretne elérni. A munkaerőpiacon az aktív coachcsoportok egyetértenek azért abban, hogy egy állás megítélésénél a fizú, az elhelyezkedés és az munkarend azért egészen fontos szempont. Ugyanakkor a kutatás alapján a 29 éves és ennél fiatalabb Z-generációsok körében a home office az egyik domináló tényező, a 30-45 közötti Y-generációnál maga a vezető személye, a 46-60 év közötti X-generáció tagjainál pedig a cég megbízhatósága, míg a legidősebbeknél az önálló munkavégzés lehetősége áll a listán. Egyetért ezzel? Szerintem egyébként én, ahogy körbenézek az ismerőseimen, van ebben ráció. És persze abban is, hogy jó zenék szólnak az Antritton. Miles Smith, egy feltörekvő brit előadó érkezik hozzánk a Stay-jel azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hálás vagyok, hogy az Antritot hallgatja a hétvégén. Hello, Karakas Balázs vagyok. A folytatásban Miles Smith, a modern folk és pop határán egyensúlyozó énekes dalszerző, aki hatalmas sikereknek örvend már. Persze még feltörekvő a hírneve, de a határa csillagos ég. Itt a Stay!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Itt a Rádió Antrit, ahol a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játsszuk, Nyúlfarknyival járunk este 6 óra előtt, amivel én mára köszönöm szépen az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet. Jövő hét szombaton ismét találkozhatunk. Karakas Balázs kicsekkol, jó hétvégét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Figyelem Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu Nyitrai csoport. Szekszárd. Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyagársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagárstop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szekszárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogóra.hu.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekmény követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a Nébih honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése, elengedése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Pattan, nyeregbe és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-éig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót.
0: Ennyi volt a reklám. Ez

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat. Jelentkezési határidő 2026. május 26-a. Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szexárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája, visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szépművészeti Múzeumba. Sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 2025 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek a felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofilia bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért megpróbálta eltussolni az ügyet. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, írja 444. Visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a tudományos és technológiai minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit. Például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, még a Hankó Balázs vezette kulturális és innovációs minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen solymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg, a röntgenfelvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsen sólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsen sólyom fokozottan védett természetvédelmi értéke 1 millió forint.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Számon kérte a 480 forintos benzinárat Rétvári Bence Magyar Péteren. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A hulladék gazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznének rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza a helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyagársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagár stop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon több felé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekmény követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédő szeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon több felé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió Andrét.
2: What we're saying.

0: Miért hallgatna Budapesti Rádiót?
1: Ha van szexárd is.
0: Ez
1: a Rádió Andrét.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Andrét.
1: Az önposta fiókja meg.

0: Ez a Rádió Antrit.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

Ez a Rádió Antrit. Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.